0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitang Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részműrészszer megsercett bronztérgyű repett sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Bitangyó Rádió.

A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka. Muchacho. Bulizóna. Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Italo Café, a Pitangyó Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission, return to paradise.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Mutangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

That's just the liberation. I wanna fuck.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így?

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Na hát mindenkinek gyönyörű szép, milyen napot kívánok, ma legyen mondjuk szombat délutánt kívánok. A mikrofon mögött Mókuskát hallhatjátok egy kicsit meghibbanva. A meleg hatása. Nem ezt akartam hozni, de már ez jött. Mindenféleképpen legelőször szeretném köszönteni nagyon régi hallgatómat, Bernadettet, szia drágám! Aki éppen most írja, hogy de jó hallani, örülök neki, hogy itt vagy velem végre, újra. Jeruzsálem, és nézzük akkor, hogy kik vannak még itt velünk. Velünk van Suncorgó, itt van Pista, itt az én Mária barátnőm, szia-szia. Itt van az én drága Maskurám is, szia földém. Velünk van Katánk is, itt van a Mádvá, szia Mádvá, és van két droidunk, illetve vannak még kinti hallgatóink.

Buli Király Gyulánk is velünk van. Minden igaz, akkor itt lesz Petra, és itt lesz vele együtt még. Szilveszter is. Apukám. És mindenki.

Tyúpapának is egy hatalmas puszi nagy öleléssel. Igen, ő a Betsy.

Naskurámnak jó pihenést kívánok, és igen, érted nekem, hogy mi a helyzet. A fülecskéitekre nagyon fogok vigyázni, Atasz most ment ki a konyhába, tudod mert? Hozza a sót. Atasz a perzselő a szekrény tetején van. Be is hozta, úgyhogy készüljetek. Becikém azt írja, hogy tojad anya tojad, meg ne rácskálj, de a tiédet is megfogom. Szeretjük a füleket!

És nem felejtjük el, hogy a háttérben itt van velünk Wolfi, és az ő kedves párja, ha minden igaz, Bea, sziasztok!

0: Mekkora füled van neked, Wolfi? Ez igen. Ezzel jól lakik, fél pápa. Jó kis mixet találtam, úgy gondolom. Viszont nem csináltunk valamit, amit szoktunk adásom elején, és ezt viszont nem fogjuk kihagyni, úgyhogy lehet elővenni a kispánát, és lehet letérdepelni mellém, hiszen mint minden adásom elején imádkozni fogunk. Mindenki azért, amiért szeretne. Már itt is van nekünk az a bizonyos zene.
1: A mikrofonnál most Mókuska.
0: Igen, el ne felejtsük, hogy a mikrofonnál én vagyok. Szóval, amire szoktunk imádkozni, ez már itt a Coldplay és a We Pray. Gyertek mellém!

0: Bitangyó Rádió.
1: Na és akkor a rock kedvelőinek rögtön jön egy nagyon jó kis zene. Ugye, Becikém? Itt az AVS, és a Hol voltál? Jaj, de mennyit hallgattam.

0: Tegnap páromtól lopikáltam egy zenét. Kint voltunk a medencében, csak úgy random elindított a telefonjáról a zenét a kis hangszórón, ami nem is olyan kicsi. Aztán Mókuska előkapta a telefonját és ellopikálta. Ez olyan, mint hogyha egy kicsit tornáznánk. Úgyhogy gyertek! Vagy zumbáznánk, vagy nem is tudom mit csinálunk, de csináljuk együtt. Mert ez olyan bitang jó.
1: Bitang jó.

Beköszönt Suncorgón is, szia, szia, Maskurának is köszönt. Maskurának füleit, de így fogja tudni, hogy köszöntél neki. Gyere te is, tornálsz velünk, vagy zumbálsz velünk.

Várjatok, itt közben meg kellett valamit szerelni. De figyelj már, csücske! A másik csücske hol van? Mert oké, hogy dolgozik, na de... Na de akkor is bitang jó rádió. Egy kis mangórázzal lötyögünk tovább. Lángba borul,

Ez egy bombanő. És közben megérkezett közénk még egy bombanő. Aki Viki névre hallgat, és az én kis kolléganőm. Kitartással, hogy én is nyomom közben, adás közben is.

Kata azt írja, hogy annyit ittam, mint a gödény. Gyertek, lambadázunk egy jót ebben a nagy melegbe. Tengerpart és csodás pálmafák. Gyere, Viki, adjad neki. Én is rázom ám. Pörög ez a tánc, szexi, apró románc. Boldog ott egy fiú és egy lány. Szérít ez a tánc. Amúgy a Viki mi is egy földén. És jól mondják, a jó emberek mindenhol megtalálják egymást. Hát mi szabolcsiak kerülhetünk bárhová, megtaláljuk egymást. Bizony van ám nekem egy kis maskurám is, meg jópapám is. Maskurai szabolcsi, képzeld. Sőt, ha jól meggondolom, hogy ki ott lakik, ahol te. Csak mégse ott, de oda megy haza.

Ő már itt a Help a 90-es évekből, és a létezem megérkezett, drága apukám is. Meg még más is. Mesélj, apukám.

kedves kérés jött hozzám, amit amúgy is leadtam volna. Katának van egy jó kérése mostanában. Bizony az a bizonyos maskura palacsintát süd című zene. Nagyon szeretem. Szívesen adom. És maskura be fog nekünk mosolyogni. A jó papa pedig mellette jó hátba vágja.

Imádom. Ihája. Nagyon-nagyon zene. Ismerős, ugye? Ő lesz Szandi. Velem egy idős. Kicsi jány, hova szólsz? A legény szeme rád, minek néz? Kicsi jány, mi lehet a blúzod alatt? Amitől így megáll ez az ész? Nézd meg jól a rokolyám!

0: várjatok, már elhagytam saját magam az órán, néztem az órára. 14 óra 40 perc van. Már eltelt majdnem egy óra hossza, hát nem hiába. Veletek. Neked már betették.
1: A kedvenc zenét zené.
0: Tegyem be neked a kedvenc zenédet. Na gyere! Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Crazy in love. Itt a Vitangyó Rádióban.

0: Gyere, mi kiadjad neki! Becikém, jár ott te is. Remélem maskulának, mert jópapának már összeakadt a lába, mert fekve táncolnak. Ha még nem, akkor csináljatok valamit, de nagyon gyorsan. Kérem a videót. Jó papa, vigyázz a lábadra. Tudjátok, hogy mi mit csinálunk a Tesszal?
1: Csatlakozz hozzánk te is, és éld át az igazi zenei élményt.
0: Riszáljuk így is, meg úgy is.
2: Riszállom úgy is, úgy is.

0: Mondok nektek valamit, azt írja Kata, hogy Risa, a sok bitang hallgató, ezt követeli. Kata, a legnagyobb királylány! Riszálják úgyis, riszállod úgyis,
1: 3, 2, 1. A Dunában úszik egy harcsa, fogom a csöcsödet, marcsa, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet, hollári, hó!

0: és megérkezett közénk Kaszanova is. Szia, szia! Csajszim küldöm neked.
1: Figyelj!
0: Egy jó zene nektek. Bátorításként.
1: Csak erősebb lettem!
0: Nézd rám, csak erősebb lettem. Rólam is szólhatna. De rólatok is szól.

0: Hozok nektek egy nagyon jó kis mixet. Mit szóltok hozzá? 90-es évekből.
1: This
0: egy Eurodance Megamix lesz.
1: 90s Eurodance Megamix.
2: Yeah!
3: This is your night.
4: Come on, come on.
5: It's my lifetime.
0: Na, hogy is kezdjük?

köszönjük mondjuk. The show for the 90s.

Szóval, ahogy mondtam, a 90-es évekből hoztam nektek egy jó kis mixet nektek. 1992 snapjét hoztam el nektek. Így kezdetnek.

És már írja is fent a chat falunkon, Brumi, hogy erre a számra száguldottunk 160-nal a digibe, és hogy mi ez? Ez bizony Captain Hollywood Project, és a More and More 1992-ből.

Mári azt írja, hogy mindjárt ő is annyival szágúdik be az ágyba. Hát biztos, hogy nem, tessék itt maradni velem. Miattatok vagyok itt, nem magam miatt. Wolfinak köszönöm szépen, nagyon aranyos. Ja, Istenem, hát ő meg ki szerintetek ki? Dr. Albán és az It's My Life, szintén 1992-ből nagyon-nagyon-nagyon sokat ráztuk rá a Tiszaparton, Gergely Gólnyán.

Na még egyszer, szóval az a helyzet, hogy melege van a mikrofonomnak. Amúgy meg tudom, hogy mi a baja, csak mindig közel megyek hozzá, mivel a stúdió mikrofon, hát nagyon érzékeny a lelkem. És hogyha közel megyek hozzátok, mert azt hiszem, hogy ha a monitorhoz oda megyek közel, akkor hozzátok is közelebb leszek, akkor bizony elmegy a hangom. Na, szóval mivel megyünk tovább? Nem mondom el nektek, találjátok ki.

1993, ó, de zene. Zene.

Love Message. Kinek a kedvence? Hát kinek, Buli Király Gyulának. Ez pedig itt már kérem szépen a Kultur Beat és Mr. Vain 1993-ból. Aztán jön egy újabb zene, amit szeret a Buli Király Gyulánk is, és még nagyon sokan szeretjük. Az lesz majd a Master Boy, utána jön az én kedvencem. Na de mókus kapsz!

Marikának köszönöm szépen a jó adástáblát, örülök neki, hogy tetszik nektek a zene, kis mixecske. Lesz még itt annyi minden, de annyi minden.

bizony már váltottunk is, 1994 beugrottunk át, és ez vajon mi lehet? Ez már a Master Boy, csak nektek ide a Bitang Jó Rádióba.

Maradunk 1994-nél, és egy újabb nagyon jó kis zenét hozok nektek hamarosan. Érkezik a Fun Factory és a Klaus Jung.

Come on, és közben megérkezett hozzánk a mi drága csámpás Rosikánk is. Szia, szép délutánt kívánok neked is. Érezd jól magad, a 90-es évektől napjainkig hozom a legjobban. Most éppen egy jó

Maradunk 1994-nél, hogy ez volt a Holdon, az 1993-os volt, a folytatásban pedig érkezik majd az Afrika bombata és a Field Vibe.

apukám is rázza, remélem. Vecikém is rázza. Viki meg még jobban. Hát ha most kurám rázza, akkor azt mondom, hogy 18 plusz. Mert ő elméletileg jó papával pihen egy ágyban. Na mindegy, hagyjuk is.

Maradunk tovább 1994-nél, és hogy kit hoztam el nektek, ez nem lesz más, mint Ice MC. És a számnak a címét tudjátok, én tudom, Take Away the Colors.

0: No more.
1: Aha, ő volt Max és a No More. Ez a 1994-ből is nézzük, hogy mi lesz még itt, húha. Lesz a Dreams is, 1994-ből szintén. Nem máskor, mint ezután, pár másodperc, és már itt is lesz.

szólnál, Mókuska, gyere el a mikrofontól, nem azt kell bekapni. Szóval az én apukám valami nagyon-nagyon finomat főzött, úgy látom, hogy pörköltet és tésztát imádom. Nálunk a mai menü az toros káposztán.

Come on, baby. Ismerős ugye ő Capella, szintén 1994-ből. Baby, baby. Ugrunk egyetlen egy évet a zene világában, és már érkezik, és nem sokára. DJ Bobo!

ezek azok a bizonyos megunhatatlan zenék. És az egy másik felemmel táncolhat drága kis nonácskánk, a kis úszó bajnokunk, aki adás után jön majd velünk be, vissza a medencébe. Vissza, hát tegnap voltunk, meg megyünk majd mindjárt. És 40 percig vagyok még itt veletek. Love Message, és a végére még maradt valaki, méghozzá az Erotic, szintén 1994-ből. És ennyi volt a 90-es kis blokkom, de a folytatásban is lesz még nagyon-nagyon sok jó zene. Méghozzá Antaszom kérésére fog jönni egy zene, illetve megkérdezte, hogy megvan-e nekem az a bizonyos zene. Hát nekem meg megvan az a bizonyos zene.

Katán azt írja, hogy scooter kell ide, tényleg? Na várjál, Katán, adok én neked olyan scootert, de előtte jöjjön az a bizonyos zene, amit a te szeretne hallani.

0: and good night.
1: Hát még én nem mondanám azt, hogy good night.
2: A mikrofonnál most Mókuska.
1: Ja, hát ezt meg mondani se kell, ugye. Nagy gyertek, bitangyók.

0: Jó kis zene volt ez ugye. Hát figyelj Katám, nálam az, hogy kell, az alapból kizárja az, hogy megkapd. De azt mondod nekem, hogy szeretnéd meghallgatni, akkor azt mondom, hogy nagyon szívesen.
1: Bitangyó
0: Rádió. Zoralkodjunk egy egészen picikét. Na gyere, lögd ide a sört.

Nedd ide a sört, és látod, hogy így mindjárt másabb. Nem kell ám amúgy nagyon-nagyon könyörögni, érte, csak elég annyi, hogy kérem. És ahogy tudjátok, én azért hozok mindent is nektek, amit kértek, ha nincs is van. Csak ugye nem mindegy, hogy hogy van kérve. Nefertitinek egy hatalmas puszi. Katának meg azért egy puszi, mert reméljük, hogy legközelebb fogja tudni, hogy hogy kell zenét kérni. És nem baj az, hogyha van kérve.

0: Képzeljétek el, valaki kis lopikálós itt van a hátam mögött. Ellopikálta a kávémat. Lögd ide a sört, énekelte nekünk Zorán, és akkor jöjjön az a bizonyos scooter zene, amit Kata kért, most már nagyon szépen kérte. Már túl szépen is kérte, remélem meg fog felelni.
1: Igen, majd a rohadt életbe!
0: Az igen, az igen. Mr. Jordan, Mr. Jumping all over the world. Jó lesz, Kata.

0: Alarmarbeit.
1: Das ist sehr
0: so unbeweglich, so wie du eben warst.
1: Also du hast das 3 Tage gelernt, du Penner.
2: Köszönjük kérdéssel összpedig, hogy még a Szombadi Natalina Rose-tól.

Bizony-bizony, az olyan nagyon scooter volt, ugye? Jumping All Over the World volt a címe. És már meg is érkezett a következő műsorvezető, rögtön nézem is, hogy ki. Órától 18 óráig érkezik hozzátok Gébelen és a hétvégi Dance Floor. Gyertek, csatlakozzatok hozzánk! Maradjatok vele is majd! Mi is vele maradunk, csak kint a medencébe. Visszük magunkkal, ahogy szoktuk, minden egyes alkalommal. Becikém kérésére jön egy zene, ami csak én adhatok le neki, azt írja. Na lássuk akkor! Valhalla, szólíts hát! Szerintem most a magyar verziót hozom neked, mit szólsz hozzá?

0: sodor a szél.
1: Nem tudtam ki, hogy ne konyikáljak bele. Bencikém, remélem, hogy nem bánod. Ez már itt a Rapülők, és a lesz még rosszabb. Hát reméljük, hogy nem. Mert hogy most jó, nem mozog.

0: Szia, tök szár, szép napot neked is. Ja, valami hűvösebbet kellene. Figyelj, köszönöm, ennyi. Kellene tenni valamit, amitől megérti mit, hogy szeret engem is, hogy kezd számít.
1: Amikor itt volt a világ vége,
0: a lány még vált rám, harcolj érte. Amikor fel kell,

Na és igen, ez az, amikor a rádió nyel egy nagyot, könnyeivel küszködik, és azt mondja, hogy hát igen, ezért megéri, lassan 21 éve. És nem kell mindenkitől ezt hallania, vagy olvasnia, viszont ha egy-egy emberke ezt megjegyzi sok idő után, akkor hát... Becikémtől egy kis szösszenet, most, hogy hallgatnak, rájöttem, hogy piszkosó hiányoztak az adásaid. Ne pityogj, Mókim! Na, hát ezt mondom én, hogy ez aztán a visszajelzés, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm.

0: Igen, most megmondja nekünk, hogy mi a helyzet. Aztán jön egy kis delta, és tőlem mese, aztán egy kis voltbit is fog jönni.
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
2: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: Hát még ha meghallod, hogy mit hoztam neked, a Delta is mese, akkor gyorsan keverünk egyet, és ezt figyeld!
1: Hol nem volt! Élt valahol a világban egy fiú és egy lány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából.

0: Ő volt a Delta és a Mesenhegy rock verzióban, és küldtem Becikémnek, és tessék, megvan neked a linkecskéd is. Nézzük, Szabi ma újra húslevest főzött, hogy főzte meg.
1: Nem főzök, mert már főztem. Főztem máma nagyon finom húslevest, és hónap aztat fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.
0: Minek is bele húslevesbe hús? Nem is értem. No, hát akkor így a végére még egy kis rock. Nekem, nektek is, mindenkinek, aki szereti. És hamarosan el fogunk köszönni, de senki sehová, hiszen érkezik Gévelen. 16-tól 18 óráig. Tehát akkor itt a Volt Beat és a Blitz.

És már többen köszönnek is el, Tyók a családnak, Mókuska. Köszönöm szépen, Wolfi, hogy itt voltál velem, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és megtisztelt, és ha minden igaz, jól érezte magát. Nagyon-nagyon örültem nektek. Pistánnak hívták, mi ott hüntettük a sok gólt, ringadtak a hintát. Szóval az elkövetkező 2 órában fogadjátok nagyon sok szeretettel Gévelent, ahogy mondtam, mi is fogjuk hallgatni őt kintről az udvarról, medencéből. Mert sokszor nem tudja, de mi onnan szoktuk őt fülelni. Szóval a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. A továbbiakban jó szórakozást, szép hétvégét, vigyázzatok magatokra, igyatok nagyon-nagyon sok folyadékot. És ha nem muszáj, nem menjetek a napra, nekem már úgyis mindegy. Úgyhogy én megyek.

Sok a családnak, elmentem vadásznak. Azt hiszem ennyi voltam, sziasztok, sok a családnak, Mókuska voltam.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezedbe.

0: Italia Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádió.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Na kérem szépen, egy újabb spontán Music Party szombaton. Hát én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, remélem, hogy maradtok, és remélem, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Hát még csak tegnap búcsúztunk el, vagyis éjfélkor, és már itt is vagyunk újra. Úgyhogy hát még egyszer kívánok mindenkinek jó szórakozást, nem fogom szaporítani a szót, jöjjön az első dal. Egyébként pedig a cseten egyenlőre itt van Zsuzsi, Pista, Kata, Csámpás, Rozi, és itt vagyok én is, mielőtt még Kata megjegyezné.

És hát el szeretném mondani, hogy ma este olyan vegyes válogatás lesz, mint tegnap. Tehát nem olyan music part is, hanem inkább olyan vegyes. Lesz mindenféle. Főhogy jól érezzük magunkat. És hát milyen véletlen egybeesés az előadója ennek a dalnak. Na figyeljetek, DJ Didix. És a dal pedig a Rhythm of the Light.

0: mostanában nagyon sok It's My Life-al futok szembe, vagy ők inkább ők futnak velem szembe.
1: Ez a Music Party. Music Party.
2: Never did. Never will. This is my frequency.

És hát úgy döntöttem, hogy ezeknek a daloknak, amelyet most is hallotok, a javát meg fogom tartani inkább kedre. És hát nem tudom, hogy mennyire szeretitek a nosztalgiát. 80-as, 90-es, 2000-es éveket. Mert hát játszhatjuk azt is. Nosztalgiázunk egy picit, mit szóltok hozzá?

0: napjaink zenéjéből 2026-ból szólt az It's My Life és a Neo Evergreen formációja. It's my life. És akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amelyet az előbb feltettem. Ugye Csámpás Rozi a chatről már jelezte, hogy neki jó lesz a nosztalgia. Hát akkor jön nosztalgia.
1: Nem érdekel, tudod az arcom, akkor se rejtem el, lehet más vagyok.
0: Ez a Groovehouse és az Ugráj.
1: Mondd, miért teszed, hogy csak a szádjár is várod az életem.
0: És úgy látom, hogy Zsuzsi is jelezte, hogy neki is megfelel a nosztalgia.
1: Lehet jobb, lehet más.
0: És kedves Katalin, aki 21 óra 30-as perckor fog távozni, neki is meg fog felelni.
1: Akkor is élvezem, azt mondod, ne csinál.
0: Habár neki olyan mindegy.
1: Ne vi-

Kedves Katalin, hát ki az a főni néni? Mutasd meg!

0: És úgy látom, hogy megérkezett Békatka is a csetre, hát puszi neked, és örülök, hogy itt vagy.
1: Sem érdekel, hiszen az életem.
0: Éppen nosztalgiázni készülünk. Viszont Katalin pedig 21.30-kor megy, és kész.

0: Ez a Spontán Music Party, 21 óra 13-as perc van. Ugráj, Groove House.
1: Ez a Music Party. Music Party.

Hölgyeim és uraim, a kérdés az, mi a globalizáció? A válasz pedig Diana hercegnő halála. Kérdés. Mire alapozza a feltevését? Válasz. Egy angol hercegnő egyiptomi barátjával karambolozott egy francia alagútban egy német autóval utazva, amelyben holland motorkegyeget, amit egy belga sofőr vezetett, és a kiskót, viszkit piált. Egy japán motoron utazó olasz paparazzi követte, majd amerikai doktor akarta megmenteni brazil gyógyszerekkel. És mindezt elolvasod, vagy meghallgatod, egy magyar, aki kínai ruhákban ülve tajvani monitort bámul.

Hát ez a globalizáció. És ez pedig a 2000-es vagy 90-es évek, nocsak segítsetek, Black Velvet, Anna Miles felvétele. If you please. Tehát a fekete bársony.

ez volt a Nothing Else Matters, és ez volt a Metallica. Ez a Spontán Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ti pedig a Bitangyó Rádióban mit is hallhattok? A Music Partyt. De ezt már mondtam. Hát jó estét nyár, jó estét szerelem!

0: Ungária, és ez volt a Csok király.
1: Lito, ő a Manolito, ő a csábító. Úgy szeretnék én lenni a Csok király.
2: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Nos hát ez a 80-as évek White Wedding és Billy Idol. És mielőtt még valaki azt mondaná, hogy ez rockzene, hát kijavítom, ez New Wave, vagyis új hullám. Hát ez akkoriban nagyon futott. És ha már rock, akkor Rock Me Amadeus!

Michael White és Michael Jackson itt a Music Party-ban. Van az én nemben Kézikocska Zoltán, 21 óra 58-as perc van, már egy óra utánunk van. És észre se vettük.

0: ez volt egy megamixben összefoglalva, ez Fancy dalai, vagy éppen ha úgy tetszik, akkor Fancy munkássága. Ez pedig a Music Party, még mindig 22 óra 07-es perc van.
1: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Beyoncé és a Still Loving You, és közben megérkezett János is a csetre, hát üdvözöllek, és érezd jól magad. Örülök, hogy itt vagy. Ez a Music Party, ha nem tudnád, egy spontán Music Party szombaton egészen éjfélig leszünk itt.

Hát ez volt a Well Hello és a Rapart. Hát akkor társasjátékozzunk Csepregi Évával.

Hát ez volt a ki volt ez? Csepregi Éva, és ez volt a társasjáték. Na figyelem, két barát találkozik az utcán. Képzeld, megnősültem, mondja az egyik. Tényleg, és kit vettél el? Jézus Máriát. Ne hülyéskedj már. De komolyan, itt a fényképe, nézd meg. Jézus Mária!

0: Az 50-es években szovjet katonák menetelnek Szibériában. Találkoznak egy öreg emberrel. Az öreg, amint meglátja őket, nagyon megörül. Kérdezi tőlük.
1: No, aztán hogy hallottok? Kiüsztéltek már németeket Leningrádból?
0: Mire a katonák?
1: De bácsi, hát a háborúnak ma vége van. A fene, én meg csak robbantgatok, meg robbantgatok.
2: Bye.

Tonight-hez, Sandra. És hát nem tudom, hogy mennyire kedvelitek az olyan, hogy is mondjam, mulatóst. De egy picit másképpen fog ez megszólalni majd. Hát, hogyha úgy van, akkor most mixelünk egy kicsit. És pedig mulatóst.

0: viszkit odara.
1: Nem is fogom én ezt végigmixelni, ne gondoljátok. Lenne még belőle bőven. Egy picit még engedjük, egy picit még játszunk, azután majd áttérünk.

0: Figyelem, a cigány 5 kiló hússal tér haza a szokásos élelem beszerző körútjáról, és a felesége rögtön ott is terem.
1: Te hagyjál már egy kis hús, 3 napja nem ettem. Először igyál meg egy liter vizet.
0: Megissza.
1: Magasi, most már ide azt a húst. Igyál meg először még egy liter vizet. De most már tényleg adjál húst. Ha még egy liter vizet megiszol, adok.
0: Nagy nehezen megissza.
1: Hát te Gazsi, én már nem is bírok enni. Ha látod, nem is éhes voltál, hanem szobjas.

0: Right Here Waiting, ez volt a Richard Marx itt a Music Partyban, és közben pedig 23 óra lett. És akkor jöjjön az utolsó óra itt a Music Partyban. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, további jó szórakozást kívánok, aki maradna.
1: Ez a Music Party. Music Party.

Ezután a dal után pedig majd Korona következik. Set my heart free. És a dal, amelyet elő fog nekünk adni, az a The Power of Love.

Gáza, spontán Music Party szombaton. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 23 óra 08-as perc van, The Power of Love Koronától. És a folytatásban egy vadonatúj dal, mégpedig Victor Arttól jön, a dal címe pedig Disco Gang lesz. Hát akkor jöjjön a dal!

Viktor Árk és a Disco Gang. És amivel folytatom, az majd az Alcazar lesz. És egy nagyon ismerős dal, a Crying on the Discotheque.

0: Dancing in the Night, ez Miki Csiragato és Liza C felvételének címe. És a music party pedig folytatódik tovább egészen 0-0-0 óráig. A következő dal pedig a Julia és Kitty Caps.
1: Bitang jó rád!

Caps és a Julia. És még fél óránk van hátra. A következő dal pedig legyen akkor a The KLF és a Last Train to Transcentral.

Pinocchio szokta volt mondani, hogy a hal piacon voltunk. How much is the fish? Mennyibe kerül a hal? Ez volt a Scooter. Ez pedig ma a Music Party spontán.

0: it. Forward.
1: Szes és az Adelante. A Music Party nem sokára véget ér, még talán három dalra van időnk. Adelante. És ebből az egyik lesz a Sonic Music és a Summer Nights.

0: Music Party, Kékzivel Kocska Zoltánnal, minden kedden este, 8-tól egészen 10-ig, itt a Bitangyó Rádióban. Good evening, Riga!
1: A Music Party.

Nos hát, hölgyeim és uraim, úgy, ahogy tegnap is, a kijelzőn sajnos 23 óra 55-ös perc van, és hát ez azt jelenti, hogy a mai spontán Music Party is be fogja zárni a kapuit, hogy mikor lesz ilyen spontán műsor, azt nem tudom, de kedden találkozunk a rendes időben, ugye kedden 20 órától 22 óráig van a rendes idő, és hát számomra nem marad más hátra, mint hogy már elbúcsúzzak. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok a cseten, név szerint János és Békatka, ti bírtátok a legtovább, és köszönöm azoknak is, akik esetleg kintről hallgattak, hogyha hallgatott Attila, akkor neki is köszönöm, hogy itt volt. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy megköszönjem minden kedves hallgatónak a részvételt. Kellemes további estét, jó éjszakát kívánok, vigyázzatok magatokra, Kézi voltam. Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal itt

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocska Zoltán.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió. A legjobb zenéket.